0: Radio Novi Sad.
1: Pistojt.
2: Pistojt, pistojt.
3: Legújabb jelentés a koreai harctérről. Az észak-koreai csapatok elfoglaltak három falvat. Soha senki nem dob atombombát az emberekre.
4: Reméljük.
3: Az atombomba miért dobták akkor Hiroshimára és Nagasakira?
5: Ugye, Tadeo-chan, ti sokat tanultok a harmadikban a madarakról meg a virágokról.
3: Sokat?
5: Már éjszaka van. Én félek.
3: Nem kell félned, Taeko-chan. Én ismerem az utat az autóbuszállomásig.
5: A többiek már visszatértek a városba. Anyuka azért azt hiszi, hogy meghalt, de még mindig várja. Én is azt hiszem, hogy az én apukám egy napon visszatér hozzánk.
4: Lélegezzél. Lélegezzél. Így. Lélegezzél.
6: Az izraeli egységek több irányban is behatoltak az egyiptomi területre.
3: De fáradt vagyok, és fájnak a szemeim.
5: Olyan sokat szeretnék még neked írni, de fáradt vagyok, és fájnak a szemeim. Majd máskor, ha jobban érzem magam, többet írok neked.

Lehet, de nem hiszem. Nem emlékszem. Nem, nem tudom. Nem. Nem kerestelek.

0: Hallo. Nem tudom.
1: Puska.
2: Pisztoly.
3: Akarom.
4: Leukémiás.
5: Kardiológus.

0: Csapattan karjaidban. Nézek, keresztesz belém.
1: Ablak, ülj! Az utolsó araszoló lepke sem emléke önmagáról. Tükör a pusztulásról. Miként a teremtés első hangja a rezgő hangból. És minden létezőnek saját hangja, mantrája van. Úgy a sötétből való az, ki belőlem szól. Hol vagy? Hol vagy, lélegző ablakom? Árnyékom gyógyulása.
0: Kutyapicánkol a híd alatt. Kérdezem, jó irányba haladok-e? Jó irányba haladok.

0: Fekete A, Fekete Rü. Ez a Szédulin. Ez a Szédulin. Ez a Szédulin. Ez a Szédulin.
1: Rádió Novi Szád.
2: Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs. Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs.
3: Életem szögdellő árnyék. Gyenge tűzön kivonom. Imhol az első kapu. Fénymagja fekete kabátban. Nincs más sivatag, ami a kőnek halált hoz a közön sivatagjának. Izzadságát adja az újonnan érkezőnek. Ő lesz a kétéltű árnyék, a matéria prima, amibe a sikoly beleköltözik. Tér időikra, tér időikra, tér időikra.

0: fában vagy?
1: Utolérlek.
0: A halálomban vagy? Meg nem ismerlek.
2: Megint ugyanaz a fájó, gerinces lét, vízbe fúlt fény, örömtelen kabátban. Indra gyöngy hálójában koruttyoló lét.

0: ismétlem, új világok létrejöttét idézi elő. Világok létrejöttét idézi elő. Világok létrejöttét.
1: Ez a repett fal álomkórtól terhes. Ki ez a darázs fölöttem? Ki ez a nő, aki meszel bennem? Ha mindez, ami körül

0: nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs. Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs.
1: Rádió Novi Sad.
2: Kevesen éltek azon a hegyen. Kénnel füstöltek egész éjjel. Várták a vízöntőkor hajnalát. Valami súlyos járvány tombolt a féltve őrzött kertben. Véres szárnyakkal, égési sebekkel húztak el